Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsérült egy siklóernyős, hatékonyabban szűrnék a szifiliszt, kezdődik a Bortér Szegeden, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csaknem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülész-orvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idei évben, azért ebből volt bőven a hőség, vízállásra azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a Bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk,

0: el. Csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Továbbra is várják a víradókat Fehérváron. Megtévesztés is érheti az interneten szállást keresőket. Napközben erősen felhős borult lesz az ég. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. A Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál továbbra is várja a fiatal alkotók pályaműveit. A felhívás a középiskolások, egyetemisták és diákcsoportok legfeljebb 10 perces dokumentumfilmjeivel lehet pályázni, írja az FMC. Az alkotások kamerával, mobiltelefonnal vagy táblagéppel is elkészíthetők, idén pedig szabadon választott témában várják a nevezéseket. Eddig 12 pályamű érkezett Fejérből, Szombathelyről és Egerből. A beérkezett munkákat Burján Zsigmond rendező operatőr, Kovács Szilvia rendező producer, Preszter Elemér operatőr, Aracsi Norbert rendező forgatókönyvíró, valamint Ferenci Nagy Levente Ákos a Színház és Filmművészeti Egyetem televíziós műsorkészítő szakos hallgatója értékeli. A pályaműveket szeptember 20-áig lehet benyújtani a FEDOK oldalán. Három kategóriában hirdették meg az Alba Regia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatása szeptember 25-ig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, illetve szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia karán, valamint a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első fél éveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. A részletes kiírások és az adatlapok a város honlapján érhetők el. Két napra bezárt az Aranybulla könyvtár, az intézmény ma és holnap nem fogadja az olvasókat. A rövid szünet után szerdán nyitnak ki újra, és szeptember 19-én szombaton is felkereshető lesz a biblioteka. Az új kulturális évadban előadásokkal, író

0: olvasó találkozókkal és könyvekkel készülnek, számolt be róla az FMC. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben, az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelőintézetben végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdony város közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti, időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérhet a lakosság. 60 fiatallal kezdte meg az új tanévet a Székesfehérvári Diák Tanács. A felső tagozatos és középiskolás delegáltak kétnapos velencei táborban találkoztak, ahol csapatépítő feladatok mellett a 2026-2027-es időszak tervein is dolgoztak, közölte a város oldala. A mentális jólét, az iskolai stresszkezelés, az önkéntesség, a mesterséges intelligencia, a fenntarthatóság, valamint a közlekedés egyaránt a témák között szerepelt. Szóba került a rollerezés veszélye, az online és személyes zaklatás, egy mentálhigién és képzési rendszer elindítása, a városi zöld felületek bővítése, valamint egy a fehérvári diákoknak szóló saját tér kialakítása is. A közgyűlés döntése alapján 25 ezer forintos egyszeri támogatást kaphatnak a 2026-ban 18. életévüket betöltő székesfehérvári állandó lakcímmel rendelkező diákok. A juttatás kérelemmel igényelhető, a nyomtatvány a város honlapján érhető el. Elkezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata Székesfehérváron. Az első ingyenes alkalomnak az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont, ahol 2011-ben indult útjára a kezdeményezés. A résztvevők egyetlen délelőtt alatt többféle állapotfelmérésen vehettek részt. Egyebek mellett kardiológia és EKG szűrés, bőrgyógyászati és dietetikai tanácsadás, csontsűrűség, valamint testösszetételmérés, de légzésfunkció, demencia és érszűkület vizsgálat is elérhető volt, írja a oldala. A kezdeményezés célja, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat helyben teszik elérhetővé, és segíthet időben felismerni azokat az elváltozásokat, amelyek akár tünetek és fájdalom nélkül is kialakulhatnak. A megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet az október 3-án Székesfehérváron tartandó mellrák elleni séta is. Korszerű orvosi műszerekkel bővült a velencei szakorvosi rendelőintézet. A Gárdony támogatásával megvalósult beszerzés a nőgyógyászatot, a kardiológiát, a radiológiát és a gyermekgyógyászatot is érinti, írja a település közösségi oldalán. Az intézmény többek között ultrahangberendezéseket és vezeték nélküli Holter EKG-t szerzett be. A nőgyógyászaton már 3D és 4D ultrahangra, valamint magzati genetikai szűrése is lehetőség van. A gyermekek szívvizsgálata pedig újszülött kortól 18 éves korig egy helyen végezhető. Az új műszerek már üzemelnek, és gyorsabb betegellátást, valamint rövidebb várakozási időt tehetnek lehetővé. Székesfehérváron 200 ezer forint körül alakul egy albérlet havidíja. Egy ingatlanportál augusztus elejé adatai alapján Győrben is hasonló összeggel számolhatnak a lakáskeresők. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215, Pécsen pedig 183 ezer forint körül alakulnak az árak. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országszerte 6%-kal nőtt az érdeklődés a kiadó lakások iránt. Az egyes városok között azonban jelentős különbségek vannak. Dunaújvárosban 85%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti napi érdeklődés, ami a legnagyobb növekedés volt az országban. A kínálat közben kevésbé bővült, mint tavaly. A ponthatárok kihirdetése utáni első héten ugyanakkor a lakbérek a legtöbb helyen alig változtak. Őszi rágcsálóirtás kezdődik Székesfehérváron. A város fő vízfolyásai és csapadékvíz elvezető árkai mellett helyezték ki az írtószert tartalmazó figyelmeztető felirattal ellátott dobozokat, írja a székesfehérvár.hu. A bennük lévő szer lenyelve emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszere a K1 vitamin, amelyet injekció formájában kizárólag orvos adhat be. Arra kérnek mindenkit, hogy a kihelyezett dobozokhoz ne nyúljanak, a vízfolyások közelében pedig kutyasétáltatáskor is legyenek óvatosak. A tárolókat október 10-től folyamatosan szedik össze. Változnak Fehérvár népszerű selfie pontjai. A Jávorotó téri Székesfehérvár feliratot teljesen felújítják, és néhány héten belül megszépülve kerülhet vissza a helyére, tájékoztat a FEOL. A Várfalparkban a jelenlegi alkotást egy másik váltja fel, amelynek megtervezésébe a helyieket is bevonják. A város ősszel közösségi tervpályázatot hirdet, így bárki bekapcsolódhat az új selfie pont kialakításába. több játszótér is megújult Székesfehérváron. A Rákóczi utcában hajóval, homokozóval és csúszdával bővült két helyszín, a Ligetsoron pedig áttelepített játékokból alakítottak ki új teret a gyerekeknek. Az M-túlt István téren rugós elemekkel gazdagodott a kínálat, a rádiótelepen pedig hasonló fejlesztések mellett sakkasztalt is elhelyeztek, adta hírul a Város oldala. A Vásárhelyi és az Ősz utcában napvitorlák kerültek a játszóterek fölé a gyermekek és a szülők védelmében. A Juhannita park közösségi részén napelemes világítással ellátott pingpongasztalt állítottak fel. Ellenőrzik a játékokat és a sportpályák felszereléseit, a szükséges javításokat, a cseréket pedig elvégzik. A homokozók állapotára is figyelnek, szennyeződés esetén eltávolítják a homokot, majd tisztítás és fertőtlenítés után újra töltik azokat. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A Székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, szerdán pedig a DRV velencei telephelyén várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásban érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalom akár három beteg gyógyulását is segítheti. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Napközben erősen felhős, tartósabban borult lesz az ég, eső, zápor akár többször is érintheti a várost, a csapadék valószínűsége a déli óráktól lesz nagyobb, de jelentős mennyiség sehol sem valószínű. Délután 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, az esti órákban 15-19 fok közé csökken. Zápor az esti órákban még előfordulhat, éjjel már nem várható csapadék. Ficsúri Erikát hallották.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 14-én, hétfőn, Roxana Szeréna napján. Sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Mindjárt a Take That, előtte még a Solvér, most pedig Christina Aguiléráik jönnek a Lady Marmalade-del. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 14-én hétfőn, a Csend világnapján. Ez az Indiából kiindult kezdeményezés arra ösztönzi az embereket, hogy a mindennapi rohanás és zaj közepette keressenek egy olyan csendes helyet, mint például egy erdő vagy egy nyugodt park, ahol minimális a hangzavar és lehetőség nyílik a belső elcsendesedésére. A csend viszont nem a rádió műfeje, úgyhogy jönnek a folytatásban is a legjobb zenék, mindjárt a Noxtól, most pedig a Shapeshifters-é, a Back to Basics. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy legyengült hidegfront érkezik, 19-25 fok között lesz a maximum, és kisebb zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Részletek és a folytatás a hírek végén, fél hét után pedig Akon érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Idén is lesz teszed akció. A székesfehérvári Öreghegyen indult az őszi egészségnapok sorozata. Korszerű orvosi eszközökkel bővült a velencei szakrendelő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Idén is lesz teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre, mert is el lehet megdönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
1: Elkezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata Székesfehérváron. Az első ingyenes alkalomnak az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont, ahol 2011-ben indult útjára a kezdeményezés. A résztvevők egyetlen délelőtt alatt többféle állapotfelmérésen vehettek részt. Egyebek mellett kardiológia és EKG szűrés, bőrgyógyászati és dietetikai tanácsadás, csontsűrűség, valamint testösszetételmérés, de légzésfunkció, demencia és érszűkület vizsgálat is elérhető volt, írja a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat helyben teszik elérhetővé, és segíthet időben felismerni azokat az elváltozásokat, amelyek akár tünetek és fájdalom nélkül is kialakulhatnak. Korszerű orvosi műszerekkel bővült a velencei szakorvosi rendelőintézet. A Gárdony támogatásával megvalósult beszerzés a nőgyógyászatot, a kardiológiát, a radiológiát és a gyermekgyógyászatot is érinti, írja a település közösségi oldalán. Az intézmény többek között ultrahangberendezéseket és vezeték nélküli Holter EKG-t szerzett be. A nőgyógyászaton már 3D és 4D ultrahangra, valamint magzati genetikai szűrése is lehetőség van. A gyermekek szívvizsgálata pedig újszülött kortól 18 éves korig egy helyen végezhető. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben erősen felhős, tartósabban borult lesz az ég. Eső, zápor akár többször is érintheti a várost. A csapadék valószínűsége a déli óráktól lesz nagyobb, de jelentős mennyiség sehol sem valószínű. Délután 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, az esti órákban 15-19 fok közé csökken. Zápor az esti órákban még előfordulhat, éjjel már nem várható csapadék. Ficsóri Erikát hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Szeptember 14-én hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarják ma felhők a napsütést. Itt-ott kisebb eső, zápor, esetleg zivatar sem kizárt, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd majd a felhőzet. 8 és 17 fok közötti a reggel, a maximum pedig 19-25 fok között alakul. Feel the Rain, ez a folytatás, a kompakt diszkó dala jön a legjobb zenék között. Itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A mesterséges intelligencia érában szóljon egy igazi zene a 90-es évekből. A címe ráadásul igazi dolog, The Real Thing, Lisa Stansfield is jön.

0: Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
3: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medőföld homokos löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból Istvánfitól ered. A Sóstó a Sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet izzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér-megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
3: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Székesfehérváron az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
3: Best FM, a legjobb zenék.
2: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Közös tervekkel kezdte a tanévet a fehérvári diáktanács. Két napig nem fogad olvasókat az Aranybulla könyvtár. Délután 19-20 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. 60 fiatallal kezdte meg az új tanévet a székesfehérvári diáktanács. A felső tagozatos és középiskolás delegáltak kétnapos velencei táborban találkoztak, ahol csapatépítő feladatok mellett a 2026-2027-es időszak tervein is dolgoztak, közölte a város oldala. A mentális jólét, az iskolai stresszkezelés, az önkéntesség, a mesterséges intelligencia, a fenntarthatóság, valamint a közlekedés egyaránt a témák között szerepelt. Szóba került a rollerezés veszélye, az online és személyes zaklatás, egy mentálhigiénés képzési rendszer elindítása, a városi zöld felületek bővítése, valamint ennyi a fehérvári diákoknak szóló saját tér kialakítása is. A közgyűlés döntése alapján 25 ezer forintos egyszeri támogatást kaphatnak a 2026-ban 18. életévüket betöltő székesfehérvári állandó lakcímmel rendelkező diákok. A juttatás kérelemmel igényelhető, a nyomtatvány a város honlapján érhető el. Két napra bezárt az Aranybulla könyvtár, az intézmény ma és holnap nem fogadja az olvasókat. A rövid szünet után szerdán nyitnak ki újra, és szeptember 19-én szombaton is felkereshető lesz a bibliotéka. Az új kulturális évadban előadásokkal, író-olvasó találkozókkal és könyvekkel készülnek, számolt be róla az FMC. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben, de országszerte ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősszel. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogy miképpen változott meg napjainkra a szüreti menet.
6: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces

0: figuráknak, most pedig a születi felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné, nagyon fontos, hogy most is vidám, megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szület az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a születi mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Napközben erősen felhős tartósabban borult lesz az ég, eső zápor akár többször is érintheti a várost, a csapadék valószínűsége a déli óráktól lesz nagyobb, de jelentős mennyiség sehol sem valószínű. Délután 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, az esti órákban 15-19 fok közé csökken. Zápor az esti órákban még előfordulhat, éjjel már nem várható csapadék. Ficsóri Erikát hallották.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 18. életév alatt nincs randevú, nincs édesség, nincs só, nincs tejtermék. Elég szigorú szülőnek tűnik Madonna, ezek a szabályok vonatkoznak gyerekeire. Azért egy kis amerikai pite, így hét után picivel nekünk férjen bele, a kávé mellé jön az American Pie. Készül a Roy és Ádám, és jön nem sokára a Prince is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Ha dugó, baleset van, várom az infót. Max Levente vagyok, ez a
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 14-én, amikor is 1978-ban elindult az Egy úr az űrből című tévésorozat, gyerekkorom egyik kedvence, Robin Williams főszereplésével. Nanu, nanu, ha ez megvan, akkor megvan a sorozat is. És először 1978. szeptember 14-én, tehát a mai napon mutatták be, és 1982. május 27-ig ment. A mai nap további érdekességei egy picit később, addig is nagyon jó zenéim vannak, Edwin Collinsé, például a Girl Like You, most pedig Prince jön, a The Greatest Romance Ever Sold a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. 19-25 fok, egy kicsivel több felhő, mert hogy egy legyengült hidegfront éri el ma térségünket. Eső, zápor, zivatar sem kizárt, részletek a hírek végén. Aztán folytatjuk egy újabbal a 90-es és 2000-es évekből jön Lutricia McNeil és a Someone Loves You Honey a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Továbbra is várják a víradókat Fehérváron. Megtévesztés is érheti az interneten szálláskeresőket. Napközben erősen felhős borult lesz az ég. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, szerdán pedig a DRV velencei telephelyén várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásban érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalom akár 3 beteg gyógyulását is segítheti. A biztonságos szállásfoglalásra hívja fel a figyelmet a Gárdonyi Rendőrkapitányság. A térségben szállást keresőknek azt javasolják, hogy ellenőrizzék az üzemeltető adatait és a korábbi vendégek értékeléseit, az egyeztetést pedig lehetőleg írásban folytassák. Fontos a teljes fizetendő összeg előzetes tisztázása, valamint a hirdetés, a visszaigazolás és az üzenetváltások megőrzése. Érkezéskor érdemes meggyőződni arról is, hogy a helyszín megfelele a leírásnak. A rendőrség arra is figyelmeztet, hogy banki adatokat és jóváhagyó kódokat senkinek ne adjanak meg. Azonnali rendőri segítséget igénylő helyzetben a 112-es segélyhívó számot kell hívni. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Vejt Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák és kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, a kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idei évben, azért ebből volt bőven a hőség, vízállásra azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Napközben erősen felhős, tartósabban borult lesz az ég, eső, zápor akár többször is érintheti a várost, a csapadék valószínűsége a déli óráktól lesz nagyobb, de jelentős mennyiség sehol sem valószínű. Délután 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, az esti órákban 15-19 fok közé csökken. Zápor az esti órákban még előfordulhat, éjjel már nem várható csapadék. Ficsóri Erikát hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 14-én hétfőn Szeréna Roxana napja van. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ma van a csend világnapja. Ez az Indiából kiindult kezdeményezés arra ösztönzi az embereket, hogy a mindennapi rohanásban és zajban keressenek egy olyan csendes helyet, például egy erdőt vagy egy nyugodt parkot, ahol minimális a hangzavar és lehetőség nyílik a belső elcsendesedésére. 1947-ben a mai napon született az idén nyáron elment Sam Neill, északír származású új-zélandi színész, olyan filmek sztárja, mint a Vadászat a Vörös Októberre, a Zongora Lecke vagy a Jurassic Park. 1959-ben ezen a napon született Morten Harket, norvég énekes dalszerző, az AHA frontembere. ...1983-ban a mai napon született Amy Winehouse, Grammy-díjas angol énekesnő, minden idők egyik legsikeresebb brit női előadója. A sort pedig a 81-es születésű Ashley Roberts, a Pussycat Dolls tagja zárja, ő is szeptember 14-én született. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezze fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártója.

0: autóbontóban.
1: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
0: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetesrend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szártori János pápáról érkezett patikus alapított. A patikat többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Idén is lesz teszed akció. A székesfehérvári Öreghegyen indult az őszi egészségnapok sorozata. Korszerű orvosi eszközökkel bővült a velencei szakrendelő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Idén is lesz teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
3: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig 22 000 helyszínen és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre, mert is el lehet megrendelni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
2: Elkezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata Székesfehérváron. Az első ingyenes alkalomnak az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont, ahol 2011-ben indult útjára a kezdeményezés. A résztvevők egyetlen délelőtt alatt többféle állapotfelmérésen vehettek részt. Egyebek mellett kardiológia és EKG szűrés, bőrgyógyászati és dietetikai tanácsadás, csontsűrűség, valamint testösszetételmérés, de légzésfunkció, demencia és érszűkület vizsgálat is elérhető volt, írja a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat helyben teszik elérhetővé, és segíthet időben felismerni azokat az elváltozásokat, amelyek akár tünetek és fájdalom nélkül is kialakulhatnak. Korszerű orvosi műszerekkel bővült a velencei szakorvosi rendelőintézet. A Gárdony támogatásával megvalósult beszerzés a nőgyógyászatot, a kardiológiát, a radiológiát és a gyermekgyógyászatot is érinti, írja a település közösségi oldalán. Az intézmény többek között ultrahangberendezéseket és vezeték nélküli holter EKG-t szerzett be. A nőgyógyászaton már 3D és 4D ultrahangra, valamint magzati genetikai szűrése is lehetőség van. A gyermekek szívvizsgálata pedig újszülött kortól 18 éves korig egy helyen végezhető. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben erősen felhős, tartósabban borult lesz az ég. Eső, zápor akár többször is érintheti a várost. A csapadék valószínűsége a déli óráktól lesz nagyobb, de jelentős mennyiség sehol sem valószínű. Délután 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, az esti órákban 15-19 fok közé csökken. Zápor az esti órákban még előfordulhat, éjjel már nem várható csapadék.

0: Ficsúr Erikát hallották.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Az első fővárosunk lelkes brit rajongójától, George Ezrától szól már is a Budapest, ahol javában tart a hétfő reggeli csúcs. Ha óriás dugó van valahol, nem csak Budapesten, úgy unblock az egész Best FM vétel körzetben. Vagy balesetet lát bárki, ami fennakadást okoz. Várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. Elindult az újabb hét szeptember 14-e hétfővel, és ez az utakon, a forgalmon is érezhető. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között. Lassú az M2-es Vác és Fót körzetében, az M3-as fővárosi bevezető szakasza, az M4-es Üllőnél, az M7-es Érd és Törökbálint között. A 10-es főút is lassan halad a Solymári körforgalomtól a főváros felé, a 11-esen Szentendrén ugyanez a helyzet, a 31-esen Mendén szintén, és az 51-esen és az 510-esen is Dunaharaszti térségében. Még egyszer jó utat, ha közlekedési hír van, 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra várom. Mindjárt a Daft Punk, előtte még Dash, most pedig Nelly Furtado jön a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy legyengült hidegfronttal indul a hét, 19-25 fok, sok felhő, főleg a nap első felében, és itt ott zápor, zivatar sem kizárt. Délután északnyugaton már kisüthet a nap. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben. Rögtön 8:30, jó reggelt a Madison Avenue-val hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Közös tervekkel kezdte a tanévet a fehérvári diáktanács. Két napig nem fogad olvasókat az Aranybulla könyvtár. Délután 19-20 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsóri Erika vagyok. 60 fiatallal kezdte meg az új tanévet a Székesfehérvári Diáktanács. A felső tagozatos és középiskolás delegáltak kétnapos velencei táborban találkoztak, ahol csapatépítő feladatok mellett a 2026-2027-es időszak tervein is dolgoztak, közölte a város oldala. A mentális jólét, az iskolai stresszkezelés, az önkéntesség, a mesterséges intelligencia, a fenntarthatóság, valamint a közlekedés egyaránt a témák között szerepelt. Szóba került a rollerezés veszélye, az online és személyes zaklatás, egy mentálhigién és képzési rendszer elindítása, a városi zöld felületek bővítése, valamint egy a fehérvári diákoknak szóló saját tér kialakítása is. A közgyűlés döntése alapján 25 ezer forintos egyszeri támogatást kaphatnak a 2026-ban 18. életévüket betöltő székesfehérvári állandó lakcímmel rendelkező diákok. A juttatás kérelemmel igényelhető, a nyomtatvány a város honlapján érhető el. Két napra bezárt az Aranybulla könyvtár, az intézmény ma és holnap nem fogadja az olvasókat. A rövid szünet után szerdán nyitnak ki újra, és szeptember 19-én szombaton is felkereshető lesz a bibliotéka. Az új kulturális évadban előadásokkal, író-olvasó találkozókkal és könyvekkel készülnek, számolt be róla az FMC. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben, de országszerte ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősszel. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogy miképpen változott meg napjainkra a szüreti menet.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró-bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám. Megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak. Bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Napközben erősen felhős, tartósabban borult lesz az ég. Eső, zápor akár többször is érintheti a várost. A csapadék valószínűsége a déli óráktól lesz nagyobb, de jelentős mennyiség sehol sem valószínű. Délután 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, az esti órákban 15-19 fok közé csökken. Zápor az esti órákban még előfordulhat, éjjel már nem várható csapadék. Picsóri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM, a legjobb zenék az éterben, még nyári zene szól, odakint viszont megérkezett az ősz. Egy legyengült hidegfronttal indul a hét, sok felhővel, 19-25 fokkal, itt-ott esővel, záporral. Délután nyugat felől elkezd felszakadozni majd a felhőzet. Közben érkezik a német C-Block válasza DJ Jazzy Jeffék 91-es Summertime-jára. A megjelenésébe ezúttal 1997, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között ez a folytatása Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, jó reggelt! A hírek alatt is jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Szerencsére gigadugóról vagy balesetről nem tudok, ez remélem, hogy sokáig így is marad. Közben pedig hallgatunk majd nem olyan sokára Blue-t. És jön Lotfi Begi Náksival, az Álmokfutókkal és Dr. Béressel. Még egyszer jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok! Rögtön szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével. Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbau Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás. A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu. Lefűzd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
5: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kreszt egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is várják a víradókat Fehérváron. Megtévesztés is érheti az interneten szállást keresőket. Napközben erősen felhős borult lesz az ég. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, szerdán pedig a DRV velencei telephelyén várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásban érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat és melyik naptól tehet. Meg ismét. Egyetlen alkalom akár három beteg gyógyulását is segítheti. A biztonságos szállásfoglalásra hívja fel a figyelmet a Gárdonyi Rendőrkapitányság. A térségben szállást keresőknek azt javasolják, hogy ellenőrizzék az üzemeltető adatait és a korábbi vendégek értékeléseit, az egyeztetést pedig lehetőleg írásban folytassák. Fontos a teljes fizetendő összeg előzetes tisztázása, valamint a hirdetés, a visszaigazolás és az üzenetváltások megőrzése. Érkezéskor érdemes meggyőződni arról is, hogy a helyszín megfelele a leírásnak. A rendőrség arra is figyelmeztet, hogy banki adatokat és jóváhagyó kódokat senkinek ne adjanak meg. Azonnali rendőri segítséget igénylő helyzetben a 112-es segélyhívó számot kell hívni. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további hétből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Vejt Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák és kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idei évben, azért ebből volt bőven a hőség vízállásra, azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Napközben erősen felhős, tartósabban borult lesz az ég. Eső, zápor akár többször is érintheti a várost. A csapadék valószínűsége a déli óráktól lesz nagyobb, de jelentős mennyiség sehol sem valószínű. Délután 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, az esti órákban 15-19 fok közé csökken. Zápor az esti órákban még előfordulhat, éjjel már nem várható csapadék. Picsóri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Előttük egy friss közlekedési info. Bence küldte nekünk a 0620 55 55 155-re. Azt írja, M0 Megyeri híd felé M5-ös csomópontnál autó és kis teherautó kocolt a belsőben, alakul a dugó. Köszönjük szépen, jó utat, óvatosan, hamarosan B.O.B. Bruno Mars-szal, a Spice Girls, elsőként pedig a Coldplay jön. 4 perc elmúlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Most FM. A legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, kések a télez. Sok fáni tűnik, csuklik az

0: Jazz FM a legjobb zenéjék. Bencétől tudjuk, hogy baleset történt az M0-áson, az M5-ös csomópontban a Megyeri híd felé, a belső sávban zárva, 4-5 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen! 2027 végén, 28 elején jön a Michael című életrajzi film második része. Most a pop királya folytatja a hétfő reggelt, Remember the Time a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a fem a legjobb zenék. Praz Michelt hallottuk, a Fugees egykori tagját, aki épp börtönbüntetését tölti, közben keresett egy kis pénzt ennek a dalnak a jogdíjából. A bebörtönzött sztárok szerencséje, hogy még a rácsok mögött is dől a lé. A világot pedig egy hétvégi pletyka tartja lázban. Lehet, hogy fű alatt Lady Gaga-nak gyermeke született, elég jól titkolta ezek szerint. Az énekesnő menedzsmentje nem erősítette meg a hírt, de tény, hogy készült róla egy fotó, amin egy babát visz az ölében. A kép alapján nekem nem úgy tűnik, mintha más gyermeke lenne. Ez pedig már közben Tracy Chapman klasszikusa, a Fast Car Luke Combs-tól a Western.

Best FM, a legjobb zenék. Klasszik őszi idővel indul a hét, 19-25 fok, sok felhő, itt ott zápor, zivatar, estétől nyugat felől majd szakadozik a felhőzet. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Kiss Me, a Sixpence None the Richer-től a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 10 óra, a friss hírekkel folytatjuk, a következő órában pedig szól többek között a D-Light slágere. És énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Tibi küldte ide közlekedési infóját, mely szerint a 31-esen Gyömrő és Maglót között autó és teherautó karambolozott, félpályás zárás van. Köszönjük szépen, óvatosan, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Idén is lesz teszed akció. A székesfehérvári Öreghegyen indult az őszi egészségnapok sorozata. Korszerű orvosi eszközökkel bővült a velencei szakrendelő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Idén is lesz teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre, azt is el lehet megdönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
1: Elkezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata Székesfehérváron. Az első ingyenes alkalomnak az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont, ahol 2011-ben indult útjára a kezdeményezés. A résztvevők egyetlen délelőtt alatt többféle állapotfelmérésen vehettek részt. Egyebek mellett kardiológia és EKG szűrés, bőrgyógyászati és dietetikai tanácsadás, csontsűrűség, valamint testösszetételmérés, de légzésfunkció, demencia és érszűkület vizsgálat is elérhető volt, írja a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat helyben teszik elérhetővé, és segíthet időben felismerni azokat az elváltozásokat, amelyek akár tünetek és fájdalom nélkül is kialakulhatnak. Korszerű orvosi műszerekkel bővült a velencei szakorvosi rendelőintézet. A Gárdony támogatásával megvalósult beszerzés a nőgyógyászatot, a kardiológiát, a radiológiát és a gyermekgyógyászatot is érinti, írja a település közösségi oldalán. Az intézmény többek között ultrahangberendezéseket és vezeték nélküli Holter EKG-t szerzett be. A nőgyógyászaton már 3D és 4D ultrahangra, valamint magzati genetikai szűrése is lehetőség van. A gyermekek szívvizsgálata pedig újszülött kortól 18 éves korig egy helyen végezhető. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben erősen felhős, tartósabban borult lesz az ég, eső, zápor akár többször is érintheti a várost, a csapadék valószínűsége a déli óráktól lesz nagyobb, de jelentős mennyiség sehol sem valószínű. Délután 19-20 fokig emelkedik a hőmérséklet, az esti órákban 15-19 fok közé csökken. Zápor az esti órákban még előfordulhat, éjjel már nem várható csapadék. Ficsúri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 108 nap és vége is ennek az évnek. 2026. szeptember 14-e van, hétfő, Roxana Szeréna napja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Hamarosan játszom DJ Tonka dalát, Don't Be Afraid. Jön a Kosin, a Nox mindjárt, elsőként pedig Király Viktor és a Fire. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. 5 perc elmúlt 10. Hello, Max Emlelante vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Pontosan 2000-ből hozom DJ Tonka Don't Be Afraid című dalát. A német DJ producer két korábbi klasszikushoz nyúlt. Egyrészt az 1976-os The Real Thing slágerhez, a You To Me Are Everythinghez. És Ruth Waters 1979-es Never Gonna Be The Same című dalához. Ez utóbbi hagyja a Don't Be Afraid fő motívumát, a diszkóvonósok pedig a You To Me Are Everythingből valók. Hallgassuk is meg a legjobb zenék között, itt a Besten.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk az M3-ason Bak térségében. Mindkét irányban lassabb a tempó, mivel a belső sávot lezárták az üzemi átjáró visszaépítése miatt. A torlódás 2-3 kilométer hosszú a Budapest felé és a Vásárosnamény felé vezető oldalon is. Az 56-os főúton Bátaszék és Szekszárd között egy autó letért az útról és árokba hajtott a 13-as kilométernél teljes útzárban. És baleset történt korábban a 31-es főúton is Mende és Maglód között. Autó és teherautó ütközött a 31-es kilométernél, ott is teljes útzárban. Óvatosan, jó utat, ha dugó, baleset van. Várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemrég a Velencei Filmfesztiválon debütált, és már a hazai mozikban is látható az Oasis film. Ők a Wonderwall-lal jönnek majd 11 után. És andalgunk majd a rakparton is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek után a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Jeruzsálemben ismét bringás reggelit és uzsonnát tartanak. Változékony kora őszi időnk lehet a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az összeomlás szélén áll a gyermekvédelmi rendszer, fogalmazott a közrádióban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, azonnali segítségre van szükség, ezért is döntöttek egy krízis alap létrehozásáról. Ebből szakmai programok indulnak és konkrét fejlesztések valósulnak meg, például 180 új férőhely jön létre. A területen dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kaphatnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Jelezte, még ma benyújtják a gyermekvédelmi jogszabálycsomagot. A kormányfő arról is beszélt, hogy a jövő évi költségvetésben szerepel majd a családi pótlék nagyarányú emelése. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
1: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
0: Csak nem 2 kilónyi kábítószert találtak egy autóban Hajdúbiharban. A pénzügyőrök az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőrizték a kocsit. A gyanús anyag 2 átlátszó vákuumzacskóban a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből került elő. A jármű utasai azt állították, nem tudtak a drogról. Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brač szigetén pusztító tüzet. A lángok napokkal ezelőtt csaptak fel, és a becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. Szakértők szerint, ha nem lesz nagy szél, ma elkezdhetik visszavonni a tűzoltó egységeket. Mindenhol sok felhőre, borult égre, néhol esőre számíthatnak. Később aztán nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, több helyen előbukkanhat a nap. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben, néha záporokkal. Délutánra 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, de késő este észak-nyugat felől megint felhők jönnek, 22-27 fokig érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Instagramon bizonygatja Justin Timberlake, hogy a házasságával is úgy áblok a családjában minden rendben van. Összefoglalót készített nyári nyaralásukról, és szokásától eltérően még a gyerekek arcát sem blőrözte ki. Ő kezdi az órát a Can't Stop the Feeling-el. Hello, jó utat, jó munkát, jó hetet. Maxim Levente vagyok.
2: Best

És a téma a hörök, és marad Best FM a legjobb zenék. Close to You, közel hozzá címmel szól. 1990-ből a brit Maxi Priest slágere, mely hazájában csak a 7. helyig jutott a slágerlistán, az amerikai Billboard 100 csúcsára viszont felért.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Továbbra is teljes az utcára a 31-es főúton Gyömrőnél, ahol korábban autó és teherautó ütközött. Kerülni Gyömrőn keresztül a Gyömrő üllő, illetve az Ecsermonor összekötő úton lehet. És teljes útzárban az 56-os főúton is, ahol korábban Bátaszék és Szekszárd között egy autó letért az útról és árokba borult, Szárpilis, Decs és Őcsény településeken keresztül alsóbrendű utakon lehet kerülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Energikusan indul a hét első délutánja a Majoros Ritával és Denzel Pump It Up című dalával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A korábbinál jóval kevesebb papírt használnak a vámosok. Országos nyitott piacok napja lesz 26 helyszínen. Felhőkre, néhol esőre készülhetünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. A gyermekvédelmi jogszabálycsomag módosításáról is beszélt, azt ma terjesztik be a parlamentben. Alaposan visszaszorított

0: Limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
1: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, unaj vagy az árnyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
0: Országszerte 26 helyszínen tartják meg idén az országos nyitott piacok napját. Péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt a látogatók. A szervezők azt szeretnék bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhők lepik el az eget, eső zápor sem kizárt, ezekből keletre ígérik a legkevesebbet. Később nyugat felől vékonyodni kezd a felhőtakaró. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Estére mindenütt kiderül az ég, 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, hajnalban 7-15, délután 22-27 fokig érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép hétfőt, könnyű akadályokat így a hét első napjára. Majoros Rita vagyok, hát tartsanak velem a következő néhány órában. Egy kicsit lazuljunk bele ebbe a hétfőbe, és persze a délutáni munkába is. Sőt, remélem, hogy sokan még éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et. Nyitok mindjárt Tupekkel, de előtte itt van Denzel és a Pump It Up. Legyen szép a napjuk!
3: Best FM!

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, és így Horváth Tamás megszakadt dala után kérdezem, milyen volt a hétvége, milyen volt a kvázi első hivatalos őszi hétvége. Remélem, hogy jól érezték magukat, azért nem volt még a tipikusan őszi idő, mert hogy sokat sütött a nap, egészen kellemes volt a hőmérséklet is, úgyhogy lehetett akár még kinti programokat csinálni, szinte nyárvégi programokat. Remélem, hogy jól telt. Én hétvégén felfedeztem egy helyet, ahol isteni török kávét adnak, nagy rajongója vagyok az ilyen balkáni kávéknak, és felfedeztem egy új helyet, úgyhogy én nagyon szeretek kísérletezni az ilyen dolgokkal. Egyébként, hogyha van valami jó kis tuti receptjük arra, hogyan kell ezt otthon elkészíteni, akkor osszák meg velem. Elvileg minden eszközöm megvan hozzá, és a legutóbbi nyaralásra a kávét is hoztam hozzá, csak valahogy egyszerűen nem sikerül eltalálnom, pedig már az összes receptet kipróbáltam, amit a neten találtam, szóval ha van erre egyébként valakinek valami tuti receptje, köszönöm, ha megírja. Na de, én majd délután is hozom a legjobb zenéket, úgyhogy kávé elé, kávé közben, kávé mellé, vagy a kár ebéd közben is hallgassák a legjobb zenéket. Itt lesz mindjárt Szalkács Gergő is, az Elkezdem, de most a Molokóval megy tovább a délután. Hamarosan közlekedési infót is hozok, és a napkérdését is felteszem. De előtte Sing It Back, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, meg kamionba is, meg teherautóba, sőt, még biciklire is, mert egészen jó az idő, úgyhogy ma is hozom a közlekedési információkat mindenféle eszközön utazóknak. Az M3-as autópályán a főváros felé Gyöngyösnél a terelés átépítése folyik éppen. A 75-ös és a 69-es kilométerek között a leállósávra terelnek mindenkit, ami miatt már 1-2 kilométer hosszú a kocsisor, ami kialakult. Hozok még ilyen és hasonló információkat ma délután, de ha önök is látnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620-5555-155-ös. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt van a hétfő, és itt van a hétfő délután, amiből már el is söröppent egy óra. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy hát süvítünk azért a munkaidő vége felé, de egyelőre még csak nagyjából az ebédidőnek van vége, úgyhogy tartsunk ki a következő órában együtt, mondjuk a jetlaggel, jön a nincs lehetetlen.

0: és itt lesz az Outcast is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A gyors hajtás a felelős a legtöbb súlyos közúti balesetért. Történelmi mélyponton a Szardínia állomány az Adrián. Nem sokat látjuk ma a napot. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a nemrég nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke beszél.
2: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnillik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban. Ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
1: Ellenőrzés alá vonták a tüzet a horvátországi Brač szigetén. A lángok napok óta pusztítottak, és a

0: Mindenhol sok felhőre, borult égre, néhol esőre számíthatnak. Később aztán nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, több helyen előbukkanhat a nap. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Délutára 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, de késő este észak-nyugat felől megint felhők jönnek, 22-27 fokig érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, kellemes hétfői napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Egy óra is elmúlt már 4 perccel, úgyhogy jött a délutáni kávé, és mellé egy kis energiabomba, hogy vissza tudjunk térni az ebéd után a munkához. Mondjuk ez lesz Avril Lavigne és a Skater Boy, vagy az Outkast dala, ez a Hey Ya, ezzel indítom az órát. Legyen szép napjuk!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mostanában többször előfordult velem, hogy véletlenül rossz számot tárcsáztam, vagy rosszul volt elmentve valakinek a telefonszáma a telefonomban, vagy engem hívtak tévesen, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez lesz a mai nap kérdése. Kinek mi volt a legemlékezetesebb téves hívása? Akár indította ezt a hívást, akár fogadta. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Számomra a legemlékezetesebb, hogy karácsony környékén mindig felhív egy idős hölgy, mert ő szeretne venni tűzifát. De ezt egy ilyen, hát egy 5-6 évvel ezelőtt kezdtük, és akkor mondtam, hogy hát sajnos nálam nem lehet tűzifát venni, és akkor aztán mondta, hogy jaj, téves, de aztán nem is tudom, 20 perc múlva újra felhívott, aztán újra, és igazából azóta ez nagyjából minden télen megismétlődik, úgyhogy most már így 5-6 év távlatából már nagyon kedves régi ismerősként üdvözöljük egymást, és én azt gondolom, hogy ha esetleg sikerül is tűzifát vennie, ettől függetlenül még hívni fog szerintem karácsony környékén, csak azért, hogy boldog karácsonyt kívánjon. Szóval nekem ez egy ilyen nagyon pozitív történet, de minden esetre nagyon emlékezetes. Úgyhogy kinek mi volt a legemlékezetesebb téves hívása? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Akár ő indította ezt a hívást, akár őt hívták. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, de a számunk még egyszer 0620-55-55-155. Jöhetnek az üzenetek. És mellé az emlékezetes slágerek is, úgyhogy érkezik Eminem és egyik legelső dala, a The Real Slim Shady a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Na nézzünk rá az utakra, hát ha tudok új információkkal szolgálni. Szalagkorlátot javítanak az M3-ason 60-nál, az 51-es és az 53-as kilométerek között mindkét irányban. A munkavégzés idejére a külső sávot foglalják el, úgyhogy a főváros felé lassulás van. Az M0-as autóútról lehajtva az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető ágán egy műszaki hívás kamion elfoglalja a külső sávot, ami miatt már 1-2 kilométeres a kocsisor. A 31-es főúton Mende és Maglót között egy teherautó és egy autó karambolózott. A 31-es kilométernél zárva az út, kerülni Gyömrő településen keresztül a Gyömrő üllő, illetve az Ecser Monor összekötő úton lehet. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha bárkinek van információja, nem csak innen, bárhonnan az ország útjairól. Köszönöm, ha jelentkezik. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Enikőtől kaptam egy üzenetet, hogy szerint egy kicsit túl gyorsan rúgta be az ősz az ajtót, és múlt héten ilyenkor még bőven papucsban és trikóban ment a munkahelyre, ma meg már előkerültek a kabátok, sőt igazából már péntek óta nagyjából kabátban, vagy legalábbis jackiben létezik, és hogy egy kicsit most így a hétfői naptól elvette ez a kedvét, úgyhogy örülne, ha én visszaadnám. Hát jó időt sajnos nem tudok hozni, viszont nyári hangulatot igen, úgyhogy mindent megteszek a következő órában. Például a Valmar és Manuel dalával jön az Éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít.
1: És itt lesz majd Madonna is a musical.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Indul a 8-osok pályaorientációs vizsgálata. Elítélte a magyar turistanők támadóit a szicíliai bíróság. Változékony kora őszi idő várható egész héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben. Az általános iskolás végzős tanulók a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Elítélték a két magyar turistanő támadóit Szicíliában. Catania bírósága első fokon fejenként több mint 7 év börtönt szabott ki a három marokkói férfira a tavaly csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt. A nőknek járó kártérítésről a bíróság külön dönt. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázz a munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A rendezvény holnap kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitó gálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. Felhők lepik el az eget, eső zápor sem kizárt, ezekből keletre ígérik a legkevesebbet. Később nyugat felől vékonyodni kezd a felhőtakaró. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Estére mindenütt kiderül.

0: zenéket fedezek fel, mint mondjuk az Enigma és a Return to Innocence, de itt lesz a Bombon is, most pedig Madonnával indulunk.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Best FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt a legemlékezetesebb téves hívása. Az mindegy, hogy ő indította a hívást, vagy őt hívták. Na nézzük a sztorikat. Azt írja Peti, én egyszer, hát mondjuk úgy, hogy egy buli után felhívtam anyukámat hajnal 2-kor, hogy anya, megvan a macska, mire ő. Peti, nekünk soha nem volt macskánk. Na, akkor derült ki, hogy egy teljesen idegen számot hívtam, és egy bácsit tájékoztattam a macska megtalálásáról. A bácsi meglepően boldog volt és kedves, még így hajnali 2-kor is, úgyhogy téves hívás volt, de egyébként vicces. Hát lehet, hogy a bácsinak annyira nem hajnali 2-kor, de nagyon jó. Azt írja Zoli, egyszer egy nő hívott, és azt kérdezte, te vagy az a pasi, akivel tegnap találkoztam? Mondtam, hogy nem. Erre pedig nagyon reméltem, és letette. Azóta is foglalkoztat, hogy vajon mi lett volna, ha azt mondom, hogy igen. Nem hívtad vissza? 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló sztorik. Mellé pedig emlékezetes slágerek, mint például 93-ból az Enigma dala, ez a Return to Innocence. Egy ősi hang, egy tájvani őslakos népcsoporté. Rögtön így a dal elején, de talán ez a legkülönlegesebb benne. Már szól is a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra, hát ha tudok új információval szolgálni. Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópontnál baleset történt. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell figyelni. A 472-es főúton Hódmezővásárhelynél a 47-es főúti csomóponti körhíd után egy teherautó borult fel. A 203-as kilométernél a belváros felé vezető irányban egy sávot le is zárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani, úgyhogy ezzel számoljanak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bármilyen információjuk van, bárhonnan az ország útjairól. Nagyon köszönöm, ha elküldik vagy felhívnak. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 104-108 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
4: Idén is lesz teszed akció. A székesfehérvári Öreghegyen indult az őszi egészségnapok sorozata. Korszerű orvosi eszközökkel bővült a velencei szakrendelő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Idén is lesz teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
5: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre, mert is el lehetne dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
4: Elkezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata Székesfehérváron. Az első ingyenes alkalomnak az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont, ahol 2011-ben indult útjára a kezdeményezés. A résztvevők egyetlen délelőtt alatt többféle állapotfelmérésen vehettek részt. Egyebek mellett kardiológia és EKG szűrés, bőrgyógyászati és dietetikai tanácsadás, csontsűrűség, valamint testösszetételmérés, de légzésfunkció, demencia és érszűkület vizsgálat is elérhető volt, írja a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat helyben teszik elérhetővé, és segíthet időben felismerni azokat az elváltozásokat, amelyek akár tünetek és fájdalom nélkül is kialakulhatnak. Korszerű orvosi műszerekkel bővült a velencei szakorvosi rendelőintézet. A Gárdony támogatásával megvalósult beszerzés a nőgyógyászatot, a kardiológiát, a radiológiát és a gyermekgyógyászatot is érinti, írja a település közösségi oldalán. Az intézmény többek között ultrahangberendezéseket és vezeték nélküli Holter EKG-t szerzett be. A nőgyógyászaton már 3D és 4D ultrahangra, valamint magzati genetikai szűrése is lehetőség van. A gyermekek szívvizsgálata pedig újszülött kortól 18 éves korig egy helyen végezhető. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Az esti órákban 15-19 fok közé csökken a hőmérséklet, éjszaka már a gyengén felhőség lesz jellemző, de kedreggelhez közeledve megnövekedhet az alacsony szintű felhőzet, néhol kötfoltok alakulhatnak ki. Zápor az esti órákban fordulhat még elő, éjjel már nem várható csapadék. Holnap reggel 12-14, kedd délután 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ficsóri Erikát hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello Fejér, hello Velence, nagyon vidám, kellemes hétfő délután kívánok önnek, már hogyha a hétfő és a kellemes, az szerepelhet együtt egy mondatban, de miért ne szerepelne, hogyha olyan jó kis dalokat hallgatunk közben, mint a Diaz és Ment a Méreg című dala, az órát pedig Britney kezdi már is. Jön a Give Me More, a mikrofonnál Nagy Detti, rádiózzunk együtt.
0: 101.8 és 90,4 Best

108 és 90,4 a legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a New Level Empire és Wolf Kati közöse szólt az elmúlt percekben. Ez volt a Nem elég, és szerintem ezzel a gondolattal áll neki minden egyes hétnek a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat is. Ugyanis sosem elég a víradók száma. Na jó, ez így nem teljesen igaz, viszont az biztos, hogy mindig várják az önkénteseket a területi vérellátókban, illetve külső helyszíneken is, hiszen egy-egy vérkészítmény maximum csak 5 napig tartható el, ezért fontos a folyamatos utánpótlás. Székesfehérváron a Seregi Esti út 3-as szám alatt minden hétköznap lehet vért adni, de emellett külső helyszíneken is. Így például ma még 17 óráig Abán a művelődési ház ajtaján kopogtathatunk be, hogyha szeretnénk önkénteskedni. Aztán holnap Dunajvárosban az egyik gyors étteremben lehet majd vért adni 12 és 18 óra között, míg szerdán Velencén a DRV épületében a Szabolcsi úton. Csütörtökön Dunajvárosban, az egyik Barkácsáruházban, illetve Pusztaszabolcson a művelődési házban is várják majd a donorokat. Vért pedig adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát, de tudja, vigyen magával lakcímkártyát, tajkártyát és személyt is, ez elengedhetetlen a véradáshoz. Na meg szerintem életünk bestjei is, hiszen ezeket hallgatva sokkal gyorsabban és könnyebben repül az idő. Right about now, the funk soul.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Pollani Massive-tal szólt, az élvezd az elmúlt percekben. És hát mindig azt szokták mondani, hogy aki élvezi a munkáját, az sosem érzi úgy, hogy dolgozik, sokkal inkább csak jól érzi magát a nap minden egyes percében. Hát remélem, hogy ön is megtalálta ezt a munkát, ezt a hivatást, és hát abban is biztos vagyok, hogy a színészek mindig így éreznek, főleg egy-egy előadás közben. A Vörös Marti Színház, illetve a Szabad Színház pedig szeretné megmutatni, hogy milyen is a színész élet azoknak, akik eddig nem tudtak ezzel megismerkedni. A Vörös Marti Színház a novemberi bemutatójához keres táncos fiúkat 16 éves kortól, akik szeptember 22-ig jelentkezhetnek, aztán a próbatánc majd szeptember 28-án lesz. A Szabad Színház pedig szeptember 2. felétől indulnak az utánpótlás csoportok is, 4 korosztályban. A Prikulics, a Vadalma, a Vasvár és a Bázis csoportok várják a színjátszás iránt érdeklődő fiatalokat. Mi pedig itt a Besten életünk legjobb zenéjével várjuk azokat, akik pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi iránt érdeklődnek, és ezeket szeretnék dalolni 0-24-ben. Egész nap a folytatásban például a Matchbox Man is lágerét, jön már is a How Far We've Come.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből is, csak úgy, mint az ország többi részéről visszahívtak egy gyümölcspürét az üzletek polcairól. Az egyik németországi cég polcaira ugyanis egy olyan gyümölcspüré került, amiben aflatoxin szennyezettséget mutattak ki. Ez egy népszerű baba termék, amit azonnal és haladéktalanul kivont a forgalomból a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Megkezdték a vásárlóktól történő visszahívást is. Két tételt érint egyébként ez a visszahívás, amelynek tétel azonosítóit a Fejevár megyei hírportálon is megtalálja. Mangó, alma, őszi barack ízű bio gyümölcspüréről van egyébként szó. Vigyázzon magára, és nézze meg, hogy mi lapul otthon a Spájzban. Mi pedig itt a Besten vigyázunk a hangulatára, hogy az hétfő délután is fantasztikus legyen, bármikor is hangoljon a 101,8-ra és a 90,4-re, ahol már érkezik is Nagy Adri slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartunk egy icipici szünetet, hírezünk, időjárás azunk. Aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a tőlem ne.
2: Kérd bárkitől, hogy ne szeressen, ebben az életben csak tőlem ne.
1: Az órát pedig Justin Timberlake kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
4: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
6: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
7: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
8: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
7: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Közös tervekkel kezdte a tanévet a fehérvári diáktanács. Két napig nem fogad olvasókat az Aranybulla könyvtár. Délután 19-20 fok várható. Köszöntöm Önöket, Picsóri Erika vagyok. 60 fiatallal kezdte meg az új tanévet a Székesfehérvári Diáktanács. A felső tagozatos és középiskolás delegáltak kétnapos velencei táborban találkoztak, ahol csapatépítő feladatok mellett a 2026-2027-es időszak tervein is dolgoztak, közölte a város oldala. A mentális jólét, az iskolai stresszkezelés, az önkéntesség, a mesterséges intelligencia, a fenntarthatóság, valamint a közlekedés egyaránt a témák között szerepelt. Szóba került a rollerezés veszélye, az online és személyes zaklatás, egy mentálhigién és képzési rendszer elindítása, a városi zöld felületek bővítése, valamint ennyi a fehérvári diákoknak szóló saját tér kialakítása is. A közgyűlés döntése alapján 25 ezer forintos egyszeri támogatást kaphatnak a 2026-ban 18. életévüket betöltő székesfehérvári állandó lakcímmel rendelkező diákok. A juttatás kérelemmel igényelhető, a nyomtatvány a város honlapján érhető el. Két napra bezárt az Aranybulla könyvtár, az intézmény ma és holnap nem fogadja az olvasókat. A rövid szünet után szerdán nyitnak ki újra, és szeptember 19-én szombaton is felkereshető lesz a bibliotéka. Az új kulturális évadban előadásokkal, író-olvasó találkozókkal és könyvekkel készülnek, számolt be róla az FMC. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben, de országszerte ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősszel. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogy miképpen változott meg napjainkra a szüreti menet.
10: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám. Megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
9: Az esti órákban 15-19 fok közé csökken a hőmérséklet, éjszaka már a gyengén felhőség lesz jellemző, de kedreggelhez közeledve megnövekedhet az alacsony szintű felhőzet, néhol kötfoltok alakulhatnak ki. Zápor az esti órákban fordulhat még elő, éjjel már nem várható csapadék. Holnap reggel 12-14, kedd délután 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ficsúri Erikát hallották.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90,4-en szeptember 14-én, ami egyébként édesanyám születésnapja. Ennyi személyeskedést engedjen meg, hogy sok boldogságot kívánjak neki. Olyan jó kis dalokkal, mint Floridától a Good Feeling, vagy éppen Justin Timberlake slágere. Jön a Like I Love You.
12: 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.
13: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Az előttünk álló hétvége igencsak eseménydús lesz Székesfehérváron, hiszen az elmaradt Lecsó Fesztivál pótlása, illetve az eső napja is ezen a héten szombaton lesz, valamint a hagyományos Böndörödő Fesztivál is. Idén is Maroshegyre várják azokat, akik szeretnének egy jó kis szüreti mulatságon részt venni. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház szervezésében az M. Tóth István téren kerül megrendezésre a 18. Maroshegyi Böndörödő, ahol már 10 órától elstartolnak majd a programok. Láthatjuk majd a színpadon a maroshegyi ovisok műsorát, illetve a Szent Kristóf ház fiataljainak előadását is, de fellépnek a táncsicsos diákok, valamint lesz Mamin Baba hordozós latin fitness bemutató, zumba, szenyor örömtánc, dalkör, illetve gyermekkoncert is. De a Három Kívánság című óriás báb előadás is elkápráztatja majd a közönséget, a napot pedig a Big Time zenekar koncertje zárja majd. Közben pedig a szabadtéri programok között megtalálhatjuk a kosaras körhintát, a különféle népi játékokat, de lesz szőlőpréselés és mustkóstolás is, valamint különféle szüreti állomásokon teljesíthetünk feladatokat pecsétekért cserébe. Lehet majd lovagolni is, valamint ki lehet próbálni az íjászatot is. Közben pedig a Művelődési Házban a Szent Kristóf ház kiállítását is megtekinthetjük a lakók munkáiból. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz, ha mégsem, akkor a programok egy része bent a Művelődési Házban kerül megrendezésre. Életünk legjobb zenének hallgatásához viszont teljesen mindegy, hogy milyen idő van kint, hiszen esőben, szélben, napsütésben és még havazásban is hallgathatjuk a 90-es, 2000-es évek besztjeit. Így a folytatásban már érkezik is Mooni Love slágere.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből holnap délután sok szeretettel várják a frisbizés szerelmeseit. A fehérvári Ultimate Frisbee csapat ugyanis junior toborzót hirdet 12 és 16 év közötti fiúknak és lányoknak egyaránt. A cél, hogy új sportélményhez jussanak a diákok és megtalálják benne saját magukat, a saját örömüket és megkedveljék ezt a sportolási lehetőséget. Holnap délután 17:30-tól, illetve csütörtökön délután 17:30-tól a székesfehérvári First Field-re várják azokat, akik szeretnék kipróbálni magukat. A próbaedzésekre limitált a helyek száma, ezért kérik, hogy a részvételi szándékot előzetesen jelezzük. Életünk legjobb zenének hallgatásához viszont semmit nem kell előre jeleznie, csupán a 101,8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, és így 0-24-ben megállás nélkül élvezheti a 90-es, 2000-es évek legjobbjait.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Bár az elmúlt időszak és az elmúlt évek asszályos időjárása miatt nem túl kecsegtető képet mutat sem a Balaton, sem pedig a Velencei tó, de hát nézzük a jó oldalát ennek, és közelítsük meg arról az oldalról, hogy legalább jobban ki tudjuk takarítani a tó medreket azoktól a hulladékoktól, amelyeknek sosem lett volna szabad belekerülniük a tóba. Széles körű összefogás eredményeképpen a Velencei tó medrének és partjának megtisztítása zajlott az elmúlt hetekben. Végül több tonnától sikerült megszabadítani a környezetet a vállalkozó kedvűeknek. 5 helyszínen tartottak legutóbb nagy takarítást a Velencei tónál, amelyen a civil szervezetek mellett a vízi rendőrség, a speciális kutató és mentők, valamint a MOHU is részt vett, többek között természetesen. Több mint 100 embert mozgatott meg ez a kezdeményezés, fiataloktól az idősekig. És hát a legelképesztőbb hulladékokat találták a takarítók, hiszen voltak gumiabroncsok, óriási ponyvák, hajóroncsok, műanyagok, betontömbök, és még rengeteg sok minden, amiről a részleteket a Vármegyei Hírportálon talál. Nálunk itt a Besten viszont szerencsére nem kell ilyen mélyre ásni, hogy életünk legjobb zenéit megtalálja, hiszen 024-ben megállás nélkül pörgetjük önnek ezeket, és játsszuk a lehető legkevesebb beszéddel, úgyhogy már is jön az Átfolda Zsaslágere. 3, 2, 1.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy röpke szünetet, de tényleg 2-3 perc lesz csak az egész, higgyel, nagyon gyorsan elillan. Aztán jövök vissza a folytatásban, például Rúzsa Magdi széldalá.

0: Az órát pedig George Michael slágerével kezdjük a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Őszi burkolat készletkisöprés a Hubaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hubaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
6: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Továbbra is várják a víradókat Fehérváron. Megtévesztés is érheti az interneten szállást keresőket. Napközben erősen felhős borult lesz az ég. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, szerdán pedig a DRV velencei telephelyén várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásban érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat és melyik naptól tehet. Meg ismét. Egyetlen alkalom akár 3 beteg gyógyulását is segítheti. A biztonságos szállásfoglalásra hívja fel a figyelmet a Gárdonyi Rendőrkapitányság. A térségben szállást keresőknek azt javasolják, hogy ellenőrizzék az üzemeltető adatait és a korábbi vendégek értékeléseit, az egyeztetést pedig lehetőleg írásban folytassák. Fontos a teljes fizetendő összeg előzetes tisztázása, valamint a hirdetés, a visszaigazolás és az üzenetváltások megőrzése. Érkezéskor érdemes meggyőződni arról is, hogy a helyszín megfelele a leírásnak. A rendőrség arra is figyelmeztet, hogy banki adatokat és jóváhagyó kódokat senkinek ne adjanak meg. Azonnali rendőri segítséget igénylő helyzetben a 112-es segélyhívó számot kell hívni. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vejt Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
8: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák és kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállásra azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
7: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Az esti órákban 15-19 fok közé csökken a hőmérséklet, éjszaka már a gyengén felhőség lesz jellemző, de kedreggelhez közeledve megnövekedhet az alacsony szintű felhőzet, néhol kötfoltok alakulhatnak ki. Zápor az esti órákban fordulhat még elő, éjjel már nem várható csapadék. Holnap reggel 12-14, kedd délután 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fitzsúri Erikát hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Az utolsó hírek után pörgünk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely pörgésben, amely robogásban elkísérnek minket a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, amiket 18 órától majd DJ Bite Boy pörget. Addig pedig itt lesz velünk Mika és a Grace Kelly, az órát pedig George Michael slágerével kezdjük már is.
1: 101.8 és 90.4 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Gurulásra fel, ezzel a felhívással készül Székesfehérvár az Európai Mobilitási Hétre. Szeptember 16-a és 22-e között zajlik ez a hét tulajdonképpen, amelynek célja, hogy játékos és élménydús formában népszerűsítse a környezetbarát, fenntartható közlekedést az icipiciktől kezdve egészen a középiskolásokig. Lesznek izgalmas programok, vetélkedők, felvonulás, játék és sok-sok nevetés. A szervezők szeretettel várják az óvodásokat, akik jöhetnek futóbiciklikkel, kismotorral vagy rollerrel is. A lényeg, hogy előzetesen jelentkezzenek be egy űrlap kitöltésével, amit máig kell megküldeni a szervezőknek. Szeptember 17-én csütörtökön délelőtt 10 órától pedig indul a Gurulj velünk felvonulás a Salétrom és a Gáz utca környékén. A nagyobbak pedig a legmobilisabb osztály címért versenghetnek, amely megmérettetés során a közösségi közlekedés szabályai vetélkedőn kell minél több pontot gyűjteniük. Ide is érdemes már aktívan érkezni bringával vagy rollerrel, esetleg görkorival. A győztes majd egy túravezetős barangolást nyer a Sóstó természetvédelmi területen, illetve megnézheti a vadvédelmi központ munkáját is. Erre a versenyre is máig lehet jelentkezni, úgyhogy nem érdemes húzni az időt. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 101,8-ra és a 90,4-re kell hangolni, ahol a folytatásban már érkezik is a Deleszol slágere.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most először kell életre egy olyan művészeti kavalkád, ami eddig még nem volt, lesz zene, tánc és alkotás is Székesfehérvár belvárosában. A színtérkép ugyanis szeptember 19-én tánctérré és nyitott műteremmé változtatja a belvárost. Ez egy összművészeti fesztivál és művészetválasztó lesz, amelynek célja, hogy minden korosztályhoz közelebb hozza majd a művészetet. A rendezvényen 60 fehérvári szervezet, zenesuli, táncműhely, színjátszó közösség és képzőművészeti kör mutatkozik majd be. Lesznek élményfestések, táncolás, közös zenélés és különféle interaktív foglalkozások, így az is kipróbálhatja magát, aki eddig esetleg soha nem állt színpadon, de mindig is szeretett volna. A fesztivál ötletét a Fehérvári Tánc Szövetség és a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI dolgozta ki. Készülnek különleges közös produkciókkal is, amelyeket 6 helyszínen élvezhetünk. Szombaton 10 és 20 óra között a Városház téren, a Mátyás Király emlékműnél, a Hősök terén, a Bartók Béla téren és a hotel előtti téren is várják a közönséget. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatába szeretnének azonnal elmerülni, hiszen megállás nélkül egész nap pörgetjük önnek ezen időszak bestjeit, így a folytatásban már érkezik is Dallos Bogis lágere. Ez a Keresem a helyem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol James Blunt slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy, és indul vele a Best FM Night Shift, a hétfő esti parti, ami nálunk itt a Besten egyáltalán nem olyan ritka, mint az a fehér holló, amiről az Kovalszki és Horváth Tomi dalol majd nekünk a folytatásban. Ezzel a dallal pedig én mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a keddi Best délutánt is, az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Hey, come on.
1: Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvényjavaslatot. Kapaszkodót kapnak a nyolcadikosok a pályaválasztáshoz. Mozgolódik az Etna, repteret zártak le miatta. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvénymódosítást. Ebben 8 pontban erősítenék a gyermekek jogait és biztonságát. A javaslat csomag alapján egyebek mellett megtisztítanák a közterületeket a gyermekek fejlődésére káros hirdetésektől, a média szolgáltatóknak pedig szigorúbban kellene szűrni a korhatáros tartalmat. Felgyorsítanák az eljárást a kórházban maradt csecsemők ügyében is. Ha egy gyermek már nem szorul egészségügyi ellátásra, a gyámhatóságnak 8 napja lenne arra, hogy helyzetfelmérést és intézkedési tervet készítsen. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Életét vesztette a 31-es főúton történt baleset egyik érintettje. A súlyos karambol Maglód és Mende között történt. Egy személyautó és egy sódert szállító teherautó ütközött frontálisan. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az autó 38 éves sofőrje a helyszínen meghalt. Egy 3 éves gyermeket újraélesztés után, egy 34 éves nőt pedig életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. A teherautó sofőrje könnyebben sérült, de őt is kivizsgálják. 24 illegális bevándorló zsúfolt egy furgonba, az az embercsempész, akit Röszkénél fogtak el. A srí lankai férfi két másik társával szállította a határsértőket. Megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de ez nem sikerült. Eljárás indult az ügyben. Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A vulkán közel 4 km magas hamufelhőt lövelt ki magából, ezért volt szükség az intézkedésre, mely az érkező és az induló járatokat is érinti. Egy részüket eltörölték, míg más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi reptérre tereltek át. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos száraz idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Este 6 után járunk pár perccel, azért most már nagy biztonsága kijelentető, hogy az emberek nagy többségének véget ért a munka. Túl vagyunk az első, a legnehezebb napon, a hét első munkanapján, úgyhogy mindenkinek jár a pihenés és a szórakozás, mert mi a szórakozás részére fogunk most is ráfeküdni. 120 percen keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb klub klasszikusai forognak, majd 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogy esetleg több dalt szeretnétek nekünk tipként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Night Shiftet, Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország.

0: legjobb zenék Mixben.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mind az öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

Klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken, azok fognak pörögni a következő órában is, vagy hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percbe, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mázli, hogy minden hétfőn ez a menü. Szóval a Classic House Lauer Krisztiánnak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A családi pótlék emelése is benne lesz a költségvetésben. 100 milliókat róttak ki munkavédelmi bírságként. A csendes barátot jelöli Oszkárra hazánk. Villányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak legtöbb ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Alaposan visszaszorította a papír felhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csak nem 350 ezer lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. A munkát jelenleg mintegy 150 táblagép segíti. Elítélték a két magyar turista nő támadóit Szicíliában. Catania bírósága első fokon fejenként több mint 7 év börtönt szabott ki a három marokkói férfira a tavaly csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt. A nőknek járó kártérítésről a bíróság külön dönt. A csendes barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal, holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos száraz idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hú, én ezzel mindig bajba vagyok. Egyrészt most már a megfogalmazás, és már annyira piszik vagyunk, hogy most már... A vénasszonyok nyarát se lehet mondani, indián nyarat se lehet mondani, ugye?
3: Igen, ezek ilyen nagyon mind elfáradtak.
2: Igen, szóval, hogy nem, tehát, hogy mikor van az, amikor olyan érzésed van, hogy nyár van, de már ősz van. Jaj. Az mikor van hivatalosan?
3: Kérdezzük már meg az újabb, a frissebb generációkat, hogy ti mit mondanátok? Ja, vénasszonyok nyara.
2: Vénasszonyok nyarát nem lehet, ugye, mert nem, tehát nem. Aging van, igen, igen.
3: A szexuális zaklatás.
2: Igen, nyilván ugye indián nyarat sem lehet mondani, ugye, mert akkor mindenféle ilyen, nem is tudom. Jó, tehát a 0655 55 155, amikor már nem nyár van, de mégis olyan idő van, mintha nyár lenne, azt hogy hívjátok?

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És hát nyilván ezt az egész időjárás történetet azért hoztuk itt rögtön a mix elejére, mert hát pislogtunk kettőt, jobbra néztünk, balra néztünk, az már szeptember közepe van.
3: Igen, és már mínusz 5 van.
2: Hát azért még nem, még nem. Szerencsére, de hát igen, azért most már azért a strand törőközőket meg a strandfelszerelést, ezt nyugodtan el lehet tenni. Viszont nyugodtan lehet majd készíteni a táncos cipőket, mert ki tudja, hogy mikor tájt fogunk majd mindenkit megint megörvendeztetni egy jó kis Best FM Night Shift partival, úgyhogy készüljetek, figyeljetek, és hát hogyha még nem tettétek volna meg, akkor a Best FM Night Shift profiljainkat Instán és Facebookon mindenféleképpen kövessétek be, lájkoljátok, szívecskézzétek, hüvelykújjazzátok, csillagozzátok, amit ilyenkor kell, jó? Mert ott jönnek majd az információk.

0: És akkor megnyitom az őszi Nácsiv Totót, vagy nem is a Bingót, vagy mi a, mindenkit vagy végig fogok kérdezgetni. Ugye most már azért bőven kampányolnak a lemezlovasok, ugye DJ meg Top 100-as szavazás már tart. Szavaz rám. Szerinted ki lesz?
1: Nem tudom. Már annyira folyamatosan változik az egész, tehát így annyira frissül, tehát
0: hát két havonta
1: valaki betör a piacra egy újabb lemezlovas, vagy egy újabb producer, nem lehet tudni.
0: Mondj egy nevet.
1: Nem tudom. Igazából
0: Mátyás
1: én még
0: király,
1: mindig...
0: Csak úgy bele... Szerintem a Getta, ő volt tavaly is? Azt hiszem, igen.
1: Hát persze, általában most... mindig az első háromban benne van, de hát folyamatosan dolgozik az ember.
0: Igen,
1: hát
0: azért mondom, hogy ez nagyon erős volt, meg ugye megcsinált ezt a Monolith show-ját, meg háromszor megtöltötte a párizsi stadion. Szóval azért...
1: Nem lehet elvenni tőle ezeket a sikereket.
0: Igen.
1: Hát ez teljesen megváltozott egyébként ez a lista már. Tehát tényleg annyira, úgy mondta, a commerce vett át az irányítást, mint nem úgy van, mint régen, ahogy volt.
0: Igen.
1: Hát azért tényleg ott még hát a Sasha, a John Digweed, aztán utána a Trans...
0: Igen, Armin.
1: Mágusok, persze. Az Armin, aztán
0: hát most
1: utána...
0: Már tényleg itt most már mozgósítás van, tehát ki tudja hát a rajongókat
1: IDM. Jobban. Inkább.
0: Jó, meglátjuk. Jó, akkor én mondok egy David Gettát. Te?
1: Én is azt mondom.
0: Jó. Na, akkor kíváncsiak a többiek mit mondanak. Holnap akkor meginterjúvjuk a hangját.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na tessék, azért itt konta is a getta, látod? Hát azért csak bedobtál egy Justin Bieber-t.
2: Persze! Abban az időben nagyon-nagyon komolyan működött ez a dal.
1: Működik ez még most is?
2: Hogy?
1: Hát kömetesen játszanád bizonyám. Krisz, nagyon szépen köszönjük, a klasszik végére értünk, úgyhogy jövő hét hétfőn várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új férőhelyek is szerepelnek a krízis programban. A gyorshajtás okozza a legtöbb balesetet, szakítási szándék az Egyesült Királyságban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindítják a gyermekvédelmi krízis programot, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és létrehoznak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. 440 millió forintot különítenek el a serdülőlányok megvédésére regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Másfél milliárd forint jut majd a szakemberek képzésére is, jelezte a kormányfő. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ozon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg. Mivel változékony idő jön, hidegfronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Csak nem 2 kilónyi kábítószer találtak egy autóban Hajdú-Biharban. A pénzügyőrök az M3-as stráda görbeházi pihenőhelyén ellenőrizték a kocsit, és találták meg a 2 csomag gyanús anyagot. A jármű utasai azt állították, nem tudtak a drogról. A rendőrség kábítószer birtoklás miatt eljárást indított. Elszakadna az Egyesült Királyságtól Skócia, Észak-Írország és Wales. A 3 ország miniszterelnökei egy memorandumot írtak alá Cardiffban arról, hogy mindhárom országnak joga van dönteni a jövőjéről. A dokumentum kitér arra is, hogy amennyiben függetlenednek a brit fennhatóságtól, újra csatlakoznának az Európai Unióhoz. A skót kormányfő a következő 5 évben újabb függetlenségi népszavazást szeretne, Észak-Írország vezetője pedig az évtized végéig írná ki a referendumot az Ír-sziget újraegyesítéséről. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha csak annyit mondok, hogy 2001 valószínűleg elsőként mindenkinek a szeptember 11-i terrortámadások ugranak be, pedig hát 2 héttel a 9-11 előtt történt egy másik tragédia, és borzasztóan fiatalon, 22 évesen hunyt el Alia augusztus 28-án. Ráemlékezünk ebben az órában majd. Try again now.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, elindult a Pussycat Dolls európai turnéja. Másfél óra, 23-24 dal, amelyek között azért nagy példaképek dalai is felcsendülnek. Például Britney Spears-é is, mert hát ugye korábban a Pussycat Dolls volt Britney erőzenekara. Most Britney jön, a Stronger-a itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ugyan volt 3 Wembley koncertjük, meg 9 a Madison Square Gardenben, gondolom azért így is páran lemaradtak a Bon Joviról. A zenekar mindenkit megnyugtatott, na nem arról, hogy majd hamarosan lehet őket élőben pótolni, hanem meg lehet venni ezen koncertek megvágott, megszerkesztett hanganyagát. Have a nice day! A Bon Jovi érkezik itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Next FM, a legjobb zenék. Been a long time, long time.

0: 'cause you're my destiny. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról. Még mindig folyik a harc a szúnyogok ellen, közeleg a bringás reggeli. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. 24 illegális bevándorló zsúfolt egy furgonba, azaz embercsempész, akit Röszkénél fogtak el. A srilankai férfi két másik társával szállította a határsértőket. Megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de ez nem sikerült. Eljárás indult az ügyben. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart, egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma. Idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggel, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég, a késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, szerdán napos, száraz idő lesz és akár 27 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 2017-ben nem csak Fergie és a Black Eyed Peas útjai váltak ketté, de 9 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon, szeptember 14-én jelentette be férjével a színész Josh Duhamel, hogy szintén külön utakon folytatják, mert nem volt ennyire igaz, mert akkor már hónapok óta külön éltek. Nálunk még a Fergie és Black Eyed Peas érkezik a következő órában.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb zenék, hogy mi a közös Beyoncé-ban, Stevie Wonderben és a most érkező Bruno Marsban? Hát az, hogyha valaki szeretne jegyet venni a koncertjeikre, akkor már az online vásárláshoz is sorba kell állni, és amikor az ember azt látja kírva a monitorjára, hogy 143 ezeren várnak előtted, akkor nagyjából lehet sejteni, hogy tuti, hogy nem fogsz tudni jegyet kapni. Jön az Uptown Funk, itt a Best

Best FM a legjobb zenék. 3,5 hónappal ezelőtt jelentette be J.K. a Jamiroquai-ból, hogy már csak mastering van hátra az új albumból. Azóta sincs erről semmi hír, de legalább egy-két dalt erről a hamarosan érkező nagylemezről már meg lehet hallgatni a koncerteken. Jön a Kent Heat!

Best FM, a legjobb zenék. Tényleg az AI világában még senkinek nem jutott eszébe az a poén, hogy ez a Sarah Connor mondjuk Schwarzeneggerrel együtt a Terminátor egyik jelenetében szerepeljen, vagy

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Béremelést kaphatnak a gyermekvédelmi dolgozók, segítik a nyolcadikosok pályaválasztását, a Csendes Barát Magyarország Oscar jelöltje. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. A Csendes Barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A vulkán közel 4 km magas hamufelhőt lövelt ki magából, ezért volt szükség az intézkedésre, mely az érkező és az induló járatokat is érinti. Egy részüket eltörölték, míg más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi reptérre tereltek át. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tavaly szeptemberben nálunk is koncertezett Robbie Williams Budapesten, és az európai részét a turnéjának mostanság zárta le. Októberben leginkább Argentinában és Brazíliában lesz látható, hallható, novemberben és decemberben pedig irány Ausztrália és Új-Zéland. Nálunk pedig az órát ő indítja, már is a Rock DJ-vel.
2: Ez a Night Shift a Best

Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal eredeti, 1998-ban két Grammy-díjat is nyert. Ez lett a legjobb rock dal és a legjobb női vokállal rögzített rock felvétel. Alanis Morissette az Angyalok Városa című filmhez készítette a dalt, amelyből aztán a Freemasons csinált klubhimnuszt pár évvel később. Jön az Uninvited itt a Best FM a legjobb zenék között.

Rest FM a legjobb zenék. Anthony Kiedis, a Red Hot Chili Peppers énekese, dalszerzője. Nyilván nagyon jól tudja, hogy a most érkező dal pontosan melyik hídról is szól, hiszen ő írta az Under the Bridge-et. Azt mondta, hogy azért nem akarja pontos helyet megnevezni, mert nem akarja, hogy a rajongók és a turisták elkezdjenek oda özönleni és feldúlják a helyek életét, ami persze nem gátolta meg a rajongókat abban, hogy egy kis nyomozásba kezdjenek. És hát arra jutottak, hogy ez valószínűleg Los Angelesben a MacArthur Park környékén lévő kis gyalogos aluljáró lehet. Under the Bridge, jön a Red Hot Chili Peppers, itt a Best Time.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Leila Kay szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra és nem esetlenséggel odatrössentett. Ez

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És vannak, akinek Fergie-vel ellentétben ez a nap nem a szakításról, hanem az egybekelésről szó. Szóval például Gwen Stefani 2002-ben ezen a napon házasodott össze első férjével Gavin Rossdale-lel, akivel aztán 14 évvel később elváltak, de ez egy másik történet. Eve-vel érkezik hamarosan, és a Let Me Blow Your Mind-dal, ATB és a Fields of Love után.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betétdalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatban David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Elmondját.

Best FM, a legjobb zenék, akik álmatlanságban szenvednek, hát gondolom ők most még nem mennek aludni. Maradjatok itt velünk nyugodtan a Besten, én viszont megyek, mert én nagyon elfáradtam. Ennyi volt már a hétfő és a Night Shift. Holnap kedd, ami azt jelenti, hogy a funkinak szentelünk majd 120 percet, 6 és 8 óra között a legjobb funky zenéket fogjuk mixelni DJ Hangyával, keddi rezidensünkkel együtt a 90-es és a 2000-es évekből. Úgyhogy a fét lesz jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A reason for us to change.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.